0: Gambia tia.
1: Ahoj, ahoj.
2: Hoj, hoj, hoj.
3: Rádio 1.
1: Ahoj.
0: Tia, tia, tia, tia. Anatokin, se, seketa, seketin, se, seketa, seketin, se, seketa, seketin, se, seketa, seketin, meketa, meketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, me, meketa, meketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, tia. Gambia, yeah.